0: Vaheguru.
1: Vaheguru.
0: Vaheguru.
1: Vaheguru.
0: Vaheguru.
1: Vaheguru.
0: Vaheguru.
1: Vaheguru.
0: Vaheguru.
1: Vaheguru.
0: Vaheguru.
1: Vaheguru.
0: Vaheguru.
1: Vaheguru.
0: Vaheguru.
1: Vaheguru.
0: Vaheguru.
1: Vaheguru.
0: Vaheguru.
1: Vaheguru.

0: Vaheguru.
1: Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru.

Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru.

Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru.